0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92.2 Йодин FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben, mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM. Щодня з вами.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Vy slucháte Radio Pulse 92 i 1 FM.

0: koncsetze.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
0: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjano 102 i 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в Ямастопа и один FM.
2: Классное радио в дорогу.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Astapa, Iodin FM.
1: Klasné radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Volt este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk, Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyi édes atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük te néked, hogy ma reggel is hozzád jöhetünk, hogy a szavad szól, és lelkeddel munkálkodsz, hívogatsz magadhoz, hívogatsz jelenlétedben. Engedd, Urunk, hogy jelenlétedben most különösképpen is a te szavad számunkra, az élet szavává, bátorítássá, vigasztalássá, vezetéssé váljék. Egyedül te ismersz minket igazán, Urunk. Nyelvünkön sincs a szó, és te már tudod, hogy mi van a mi szívünkben. Tudod, hogy honnan jövünk, hová megyünk, és mik azok az igazán meghatározó pillanatok, kérdések, megtapasztalások, amik mögöttünk vannak, és amelyek meghatározzák a következő lépéseinket, a mai napunkat is. De szeretnénk, Urunk, hogyha nem a megtapasztalások, nem mindaz, ami körülvesz bennünket, az határozna meg minket, hanem valóban a te jelenléted, a te szavad. Kérünk, könyörülj rajtunk, és szólj hozzánk, Urunk. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetséges szakaszból olvasom. Zsidókhoz írt levél 10. rész, 11. verstől a 18. versekig. Míg az igeszakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Minden nap, minden pap naponként szolgálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért mindörökre ül

Pedig bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Mai napig a szakaszunk azzal kezdődik, hogy minden pap naponként szolgálatban áll. És hogyha ezt az egy mondatot úgy elkezdjük ízlelgetni, akkor mielőtt az elsődleges üzenetét látnánk, talán kérdésként fogalmazódhat meg-e mai nap. Tudva azt, hogy a ma szolgáló lelkészek azok nem olyan értelemben papok, mint az Ószövetségben, és tudva azt, amit más helyen a Szentírás így fogalmaz meg, hogy mindnyájan papok vagyunk a magunk helyén. Tehát ilyen értelemben minden nap szolgálat. Talán jó bűnbánati alkalmunkon ezzel kezdeni, hogy itt tekintsek magamra, mit jelent számomra minden nap, a minden napban a szolgálat. Mert hogy valóban az Ószövetség meghatározása alapján egy szükségszerűség volt az, hogy naponként ott álljon a kijelölt, kiválasztott, elhívott pap Isten színe előtt, és a bűnökre, az engedetlenségekre, és mindarra nézve, ami az emberi életet terhelte az Istennel való kapcsolatában, ezzel szembesülni kellett naponként, hogy ezzel valamit kezdeni kell. És ugye a rendtartás szerint mit kezdett az ember mindezzel? Azt, hogy naponként bemutatták az áldozatot. És olyan elgondolkodható számomra az, hogy milyen nehéz egy megszokott vallásos keretből való kilépés. Milyen nehéz lehetett ezeknek a zsidóknak, akik évszázadokon keresztül azt élik meg, hogy minden nap áldozat bemutatás, és egyszer csak eljön az idők teljességében az a valaki, akire nézve azt olvassuk, hogy az ő egyetlen egy áldozata tökéletes áldozatként megszüntette a naponkénti áldozatot. Hát ha valami felháborító és elfogadhatatlan, én azt gondolom, valóban az lehetett a zsidó embereknek. Eleve, ha nem áldozat súlyáról, mélységéről gondolkodunk, hanem csak arról, hogy van egy megszokott életem, és abból hirtelen egy nagy változás kell, hogy elinduljon, akkor önmagában nézve nehéz. De a vallásos életünkkel kapcsolatosan, és gondoljunk bele abba, hogy megvan évszázadokra visszamenően, de évtizedekre vagy évekre visszamenőleg nekünk is a helyünk ebben a gyülekezetben annak a megszokott rendjével, rendtartásával. Nem beszélve arról, hogy a meghatározott helyünk, ami ebben a gyülekezetben csak ott lehetséges, sehol máshol. Itt ültek annak idején a nagyszüleim, vagy itt találtam helyet. Senki nem foglalhatja el. És milyen felháborító az, hogyha valaki esetleg kimozdítana ebből. De mennyire felháborító lehetett, amikor az egész életem valamire ráépül, megszokott rendjében, és akkor abból engem megpróbálnak kimozdítani. Megpróbálnak kimozdítani. Milyen nehéz elfogadni ezt. Ugye ez a levél, a zsidókhoz írt levél, nem szabad elfelejtsük, hogy zsidó gyökerű, tehát zsidókból lett keresztényeknek íródott elsődlegesen. Akik már részben elindultak egy új úton, mert zsidó gyökérrel, tudva azt, hogy mit jelent számukra folyamatos áldozat bemutatása, mit jelent a tisztálkodási törvény, és mit jelent a törvényeknek az a sokasága, amely összeütközött Jézus Krisztusnak az áldozatával, és megismerve a feltámadt Jézus Krisztust, elkezdtek egy új utat, de az új úton is

0: Azért hányszor elevenedik meg annak a gondolata, hogy az egész vallásos életemben milyen helye volt a törvényeknek. És akkor vakratlanul ez azért ugye előjön. Nem beszélve arról, hogy tipikusan emberi dolog az, hogy ami az életünkbe beépül, az rutinszerűen megy, és sokszor észre sem vesszük, hogy mennyire rutinszerűvé válik a dolog. A lányom tanult vezetni, és egy párszor kimentem vele, hogy vezessünk, és többször elmondta azt, hogy hát hogy lehet ezt megtanulni? És úgy emlékezz vissza, amikor te kezdtél el tanulni vezetni, hogy az első, akár csak egy sebességváltás. Hogy lehet úgy sebb váltani, hogy közben ne nézz oda? És egy idő után, amikor már rutinszerűen megy, eszedbe nem jutna oda nézni, hogy most 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, mert automatikusan, rutinszerűen ott van. Nem kell azon gondolkodnod, hogy fejjebb váltva át kell kapcsolj, és az hogy működik. És ez így van az egész emberi világunkban, a mindennapi életünkben is, hogy vannak ilyen rutinszerű dolgok, amik automatikusan benne vannak, és automatikusan cselekedjük. És ahogy itt a zsidó keresztényekkel kapcsolatosan automatikusan jönnek elő olyan rutinszerű cselekvések, amelyek összeütköznek nagyon erőteljesen azzal, ami Jézus Krisztusban egy teljesen új. Megdöbbentő belegondolni abba, hogy Krisztus keresztre feszítése után még legalább egy olyan 40 évig, még működik az áldozat bemutatás. Úgyhogy már megtörtént a tökéletes áldozat, úgyhogy a bűnök bocsánata, ahogy a mai igénk fogalmaz, ahol pedig a bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Ha megtörtént, nincs tovább. És mégis 40 éven keresztül, sőt, Pál apostol nagyon sokáig nagyon nagy kérdés volt az én számomra, teológián tanultam, akkor számtalan beszélgetésem volt ezzel kapcsolatosan, hogy lehetséges ez, hogy Pál apostol, aki megismeri a feltámadt Krisztust, elfogadja a bűneért való bocsánatot, és akkor egyszer csak felmegy Jeruzsálembe, és visz áldozatot bemutatni. Hogy lehetséges ez? De milyen megdöbbentő dolog az, hogy sokszor egyszerűen alkalmatlanok vagyunk arra, hogy a rutinszerű, megszokott dolgainkat elengedjük, és helyet adjunk annak, amit Isten újként akar belehelyezni az életünkbe. És Isten népe bár képtelen volt arra, hogy teljesen elengedje, teljesen feladja a rutinszerű naponként áldozat bemutatást, az Isten vetett véget neki. És úgy mai reggel, ahogy elcsendesedtem, úgy eszembe jutottak a mai élő zsidó emberek. Ha rutinszerűen gyakorolták több évszázadon keresztül az áldozat bemutatást, és élték meg azt, hogy azért lehetek kapcsolatba Istennel, mert helyettem egy állat fel van áldozva, mert vér van köztem és Isten között, akkor az elmúlt századokban hogy tudnak Istennel kapcsolatban lenni? Mert hogy nincs áldozatbemutatás. Krisztus után 70-től megszűnt. Nincs tovább. Akkor hogy lehetséges zsidó emberként ma, ha nincs ott Krisztus, ha nincs ott az egyszeri tökéletes áldozat, akkor hogy lehetséges áldozat bemutatás nélkül én továbbra is Istennel kapcsolatban legyek? Hát ez hadd legyen az ő problémájuk. Mi arra csodálkozhatunk rá, hogy amikor képtelen is az ember, az Isten akkor is cselekszik. És ez az óriási kegyelem tulajdonképpen, hogy, hogy a mi rutinszerű mindennapjainkban vallásos lépéseink, amik meghatároznak minket. Amikor képtelenek vagyunk sokszor elengedni dolgokat, akkor az Isten úgy munkálja ki, hogy egyszer csak képessé válok rá. De visszatérve a mai nap ige szakaszunkhoz, azt mondja az igénk, hogy minden nap naponként szolgálatban áll, gyakorta viszi ugyanazok az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban egy áldozattal. Tehát szembeállítja azt a vallásos rendszert, ami végül is a maga helyén Istentől rendelt, és egy nagyon fontos ajándéka volt az Istennek. Szembesítette az embert naponként azzal, hogy én Isten előtt nem állhatok, mert bűneim elszakítanak. Szembesített azzal, hogy én bűnös ember vagyok. És itt hadd említsem meg azt, hogy nekik szüntelen arra kellett emlékezniük, hogy bűnös emberek. Nekünk mire kell emlékezni? Azt mondja Jézus, vagy az úrvacsora igénk, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtöretett. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mire kell emlékezni? Megtört testére, áldozatára, halálára. Az Ószövetség emberének arra kellett emlékezni, hogy bűnös ember vagyok. A bűnnek a terhét, a súlyát, a valóságát kellett látnom nap, mint nap. Mit kell ma lássak? Hogy ennek következménye az Isten fia. Nem beszélve arról, hogy a tegnap ige szakaszunkban ott van egy a 40. Zsoltárnak az idézete, ami olyan felfoghatatlan az én számomra, hogy egy adott helyen, adott időben, adott közegben kijelentés hangzik el, úgyhogy abban az időben, azon a helyen, ahol ez elhangzik, ott halvány gőzük nincs arról, hogy ez a kijelentés, ami ott elhangzott, ez hogyan vetít előre valamit, amit például a zsidókhoz írt levélben úgy idéz a 40. Zsoltárt, amiben felragyogtatja és értelmet ad, kibontja azt a 40. Zsoltárt, ami évezredekkel korábban elhangzik, kibontja az idők teljességében, Jézus személyében. Ott kap igazi értelmet. És ebben is van számomra egy nagyon nagy üzenet, kedves testvérek, Isten igéje igazi értelmet egyedül Jézus Krisztusban kap. Lehet sokféle erkölcsi tanítást kihallani a Szentírásból, de az igazi értelmét, mélységét Jézus Krisztusban kapja meg. És ugye ebben az idézetben ott az hangzik el, hogy az atya beszél a fiúval, és a fiúnak a kettős válasza, kétszer is válaszol, és azt mondja, hogy itt vagyok. Szó szerint így hangzik. Akkor mondám, íme itt vagyok. Ekkor ezt mondta, íme itt vagyok, hogy cselekedjem. És itt jön rá arra a válasz, hogy azt mondja, hogy van egy ószövetségi gyakorlatunk, ami eddig szembesített azzal, hogy mennyire szükséges a naponként Isten előtt rendezni a dolgomat. Mennyire szükséges, hogy valaki helyettem ott álljon Isten előtt. És ezzel szemben, mint egy felállítja, és gyönyörűen kibontja azt, hogy ez valaminek az árnyéka volt, valamire mutatott. Mert az ószövetségi áldozat. Újra csak arra csodálkozhatunk rá, hogy Jézus Krisztus személyében kap igazi értelmet. És ezt nagyon gyönyörűen kibontja, hogy ezek a naponkénti áldozatok nem voltak arra képesek, hogy teljes mértékben bennem, vagy bárkiben, egy zsidó emberben egy teljes békességet adjon, hogy nekem rendezve van az életem. Igen, talán annak az értelmezése volt, hogy bemutattam az áldozatot, és jaj, de jó, van egy tiszta napom. A mai napom rendezve van, vagy a tegnapi napom rendezve van. De mi van holnap, holnap után, azután? Megint jövök, megint bemutatom, megint egy napom rendezve van. És ezzel szemben azt mondja az igénk, hogy az Isten már akkor, amikor még az áldozat értelme ki sem bontakozott teljes mértékben, Isten már akkor azon munkálkodik, hogy az idők teljességében majd ez kibontakozzék. Mert úgymond egy picit a függönyt félrehúzva beleláttad bennünket, amikor az atya és a fiú beszélget. Ahogy megfogalmazza az atya, hogy szükséges, és azt mondja a fiú, hogy itt vagyok. Itt vagyok, hogy menjek, itt vagyok, hogy cselekedjem. És az idők teljességében valóban emberi testet öltve magára, valóban mindenben hasonlatossá lévén az emberhez, kivével a bűnt, bűntelenül áll oda, és áll meg az Isten ítéletében, és vállalja az áldozatot. Ezért igazán hangsúlyos, és tudjátok, ezeknek a zsidó keresztényeknek újra erre kell emlékezni, és újra ebben kell megerősödni, hogy tökéletes az áldozat, hogy elegendő az áldozat, hogy Jézus személyében minden a helyére került. Ahogy olvashatjuk, ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért mindörökre ült az Istennek jobbjára. Az rendben van, hogy az Isten elmondja, hogy mi történik, hogy az ő egyszülött fia véghez vitte ezt a csodálatos áldozatot. És rendben van az is, hogy elmondja, hogy aztán mi történik tovább, hogy a fiú ott van az atya jobbján. Ezt jó tudni. De több van itt ennél, mint sem egy ilyen megállapítás, hogy mi történt. Mert ebben benne van az is, hogy amikor az atya jobbján ott van a fiú, akkor mit fejez ki ezzel? Tökéletes, elvégzett, egyszeri áldozata által az atya jobbján ül, mint egy kezét rajta tartva, a te életeden és az én életemen. Sokkal több az, hogy az atya jobbján ül, mint sem annyi, hogy jól végezte dolgát, és ott van az atyánál. Más helyen, más formában így fogalmazza meg Isten igéje, hogy közben járunk, esedezik érettünk. Míg teljes mértékben alá nem vetetik minden. Talán ebben is jó-e mai nap egy kicsit úgy fellélegezni, hogy a fiú az atya jobbján a kezét rajtam tartja. Rajtad tartja. Bizonyságot tesz erről, mi nekünk a Szentlélek, minek utána megmondotta, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a ma napok után, mondja az Úr. Adom az én törvényemet az ő szívükbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. A Szentlélek emlékeztet, a Szentlélek bizonyságot ad. És ebben ismét egy nagyon-nagyon fontos, és újra és újra benne gyökerező felismerés az, ami ott kell legyen az életünkben. Azaz elméletben, ismeretként tudhatom, meg tudom, hogy az Isten fia mit vitt véghez. De az, amiről itt Isten igéje beszél, hogy ahogy Jézus Krisztus véghez vitte az áldozatot, az Ószövetségben ugyanúgy az adott törvény ott volt, amit tudtak, és a Szentlélek az, amely bizonyságot tesz róla, hogy akkor hogy is van ez? Tudta a zsidó ember, hogy mi a törvény? Ajaj! Nem volt számukra kérdés. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és felbarátod, mint magadat. Ezt fújták, és ezt nagyon jól tudták. De ez az elméleti szint, hogy én tudok valamit, az, hogy én tudom, hogy Isten fia megszületett, csodákat tett, és meghalt, és feltámadt, az, hogy ezeknek a tudása ott van, ez még nem minden. Egyedül a Szentlélek bizonysága az, amely megpecsételi a szívemben. Ahogy szükséges volt az Ószövetségben is ennek a törvénynek a betartására nézve, hogy a Szentlélek megpecsételje a szívemben, hogy ez a legfőbb törvény, Istennel és emberrel való kapcsolatom. És ezt oly sokszor hangsúlyoztuk már, hogy a vertikális és horizontális, az isteni és az emberi világ kapcsolódási pontja, az a metszés pont, az mennyi mindenben meglátható, hogyha visszafelé nézek. Mert például csak ebben az egy törvényben, ami összefoglalja az egész isteni kijelentést, szeresd az Urat, a te Istenet el szívedből, és szeresd embertársadat, magadat. Metszéspont ott is ott van. És amikor a metszéspontot elkezdem vizsgálni, hogy tudom szeretni a felebarátomat, úgy, hogyha az Isten szeretem, ha az Istennel kapcsolatom van, akkor már is ott van benne Jézus Krisztusnak az áldozata. Az Ószövetségből hogy vetíti előre a keresztet. És a kereszt megismerése által egészen más értelmet kap az Ószövetségben ez a törvény is. Tehát amikor itt arról beszél, hogy a Szentlélek bizonyságot ad arról, hogy mi is történt, és hogy az rám nézve mit jelent, na ennek következménye az, ami a mai napnak, bűnbánati hétnek a csúcspontja, amely így hangzik, azután így szól, az ő bűneikről, ánokságaikról többé meg nem emlékezem. Ahol pedig bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Mit mond ki ezzel? Miért kell könyörögjünk-e mai nap? Hogy véglegesítse a szívedben a bűneid bocsánatát. Mert tudod te, hogy Isten a te bűneidért halt meg, de mennyire a tiéd az? Mennyire szabadít fel, mennyire ad békességet neked, hogyha bűnök bocsánata megtörtént, akkor rendezve van. Nem naponkénti, az Ószövetségben naponként mutatták be a papok. Krisztusban befejeződik az áldozat bemutatás. Befejeződött-e már az életedben a bűnöknek a terhe naponként? Helyet adsz-e Jézus Krisztusnak, a metszéspontnak, a keresztnek naponként? Ez az igazi nagy kérdés, ez a csúcspont. Helyet adok-e Krisztus áldozatának naponként az életemben? Hát hadd legyen valóban leghangsúlyosabb a mai napban ennek a ízlelgetése, szívünkben forgatása. Krisztus áldozata tökéletes. Ahol pedig bűnök bocsánata van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Amen. Úrunk, olyan nehéz, de egyben olyan csodálatos felismerés az, hogy a te áldozatod tökéletes, és a bűnbocsánat egyszeri és végleges. Olyan nehéz felfogni azt, hogy nem csak a múltra terjed ki, hanem a jövőnkre. És oly sokszor izzadságszagú a mi keresztény utunk, amikor mi próbáljuk megfeszíteni magunkat és tenni, és újra rádöbbenni arra, hogy mennyire kevés a mi erőnk a kísértésekkel szemben, a testi kívánságokkal szemben, és mindazzal, amit ez a világ a maga módján kínál a mi számunkra. De köszönjük, hogy újra és újra emlékeztetsz, és szívünkbe akarod vésni, hogy ahol bűnbocsánat van, ott nincs szükség áldozatra. Hogyha egyszer megbocsátottad bűneinket, akkor rendezve van. És a mindennapi elesésünk is, az is rendezve van. Azért könyörgünk, hogy lelked által szabadítsd fel a mi szívünket, lelkünket, hogy hálaadással és örömmel állhassunk előtted naponként, tudva azt, hogy a te áldozatod tökéletes és egyszeri és végleges. Kérünk lelked által, így munkálkodj bennünk továbbra is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen. Helyeinket elfoglalva emlékeztetésképpen hirdetem, hogy délután 5 órakor szintén bűnbánatistentiszteletet tartunk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek!
1: Tisztelt rádióhallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal istentiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 90.2 FM. Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио. В дорогу.

volt, este lett. Azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

0: Галерея Угорського дому Мункачі Міхай.
1: A Mункачі Міхай Magyar Ház galériája.
2: Minden alkotónak van egy saját útja, amelyen keresztül megtalálja önmagát, a saját hangját és azt a kifejezésmódot, amelyben igazán otthon érzi magát. Ez az út sokszor kísérletezéssel, kereséssel és folyamatos változással jár. Erről a formálódó művészi útról mesél Petrusevics Vivien Nicolet első egyéni kiállítása is. A Munkácson született fiatal alkotó számára a művészetben fontos szerepet kap a felfedezés és a kísérletezés. Szívesen próbál ki különböző technikákat és kifejezési formákat. Így munkái között festményeket, hagyományos és digitális illusztrációkat is találunk. Alkotásaiban egyszerre jelenik meg a színekben és formákban rejlő játékosság, valamint az őt körülvevő világra való érzékeny reflektálás. Különösen fontos állomás alkotói útjának a 2026-ban megkezdett Emberi Nyomok című festménysorozata, amely az ember környezetre gyakorolt hatásával, valamint az ökológiai problémákkal foglalkozik. A sorozaton keresztül a művész arra is ráirányítja a figyelmet, hogy milyen nyomok hagyunk magunk után a világban. Most pedig egy újabb fontos mérföldkőhöz érkezett, első alkalommal mutatja be önállóan munkáit a közönségnek. A Formálódás című tárlat nem csupán egy válogatás az elkészült alkotásokból, hanem egyfajta művészi utazás is. A korai munkáktól egészen a legújabb alkotásokig követhetjük nyomon, hogyan alakult, változott és bontakozott ki Petrusevics Vivien Nicolet sajátos alkotói világa. A kiállításnak a Mункachi Mihály Magyar Ház ad otthont. A megnyitóra szeptember 10-én csütörtökön 17 órától kerül sor Munkácson, a Bölcsi Jaroszláv utca 10 szám alatt. A tárlaton a látogatók saját kezüleg készített illusztrációkkal is találkozhatnak, amelyeket színes, személyes és játékos világba engednek betekintést. Petrusevics Vivien Nicolet Formálódás című első egyéni kiállításának megnyitójára minden érdeklődőt szeretettel várnak.
0: Дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукача.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Сила та енергія нехай буде з тобою.
2: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
3: На розі білого каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
2: 066 206 1602.
3: Шукай нас у Facebook.
4: Az erő és az energia legyen veled.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалю.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Ha Vásároslemény környékén keresünk kirándulási célpontot, érdemes egy kicsit távolabb is tekinteni, hiszen nem kell messzire utaznunk ahhoz, hogy egy egészen különleges világba csöppenjünk. Nyíregyházán található a Sóstói Múzeumfalu, amely akár egy családi kirándulás egyik állomása is lehet. Magyarország egyik legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi múzeumában egy régi falu életét ismerhetjük meg, amint egy 7,5 hektáros területen közel 100 népi épület található, amelyek között lakóházak, gazdasági épület, iskola, templom, harangtorony, műhelyek és közösségi terek is helyet kaptak. A látogató itt nem csupán vitrinekben találkozik a múlttal, beléphet a régi házakba, megnézheti az egykori bútorokat, használati tárgyakat és munkaeszközöket, és közben szinte maga is egy 19. század végi, 20. század elejé faluban érezheti magát. A múzeumfalu különlegessége, hogy a Felső-Tisza-vidék több tájegységének, köztük a Szatmár, a Rétköz, a Nyírség és a Bereg népi építészetét és hagyományait is bemutatja. Találunk itt régi mesterségeket bemutató műhelyeket, szatócsboltot. A történelem iránt érdeklődők számára pedig külön érdekesség az Árpád-kori falurész, ahol a 10-13. Század jellegzetes épületeit és életmódját idézik fel. A Sóstói Múzeumfalu tehát jó választás lehet azoknak, akik egy kellemes kirándulás mellett szeretnének közelebb kerülni ahhoz is, hogyan éltek, dolgoztak és ünnepeltek elődeink. Ha pedig Vásároslaményból indulunk, érdemes felírni a kirándulási listára, hiszen egy tartalmas naphoz nem feltétlenül kell messzire utazni.

nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok!
1: Jodin FM. Klasszne radio. Vdorohu.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: 780 32 72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 780-32-72.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.
6: Віра, сім'я, любов один до одного. Шановні радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс передача спілки угорських багатодітних сімей Закарпаття «Сімейне коло».
7: Családi кор, itt család, szeretet, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének műsora.

0: Kezdjük azzal ezt az ismerkedést, kedves Jakabé, kedves Szalina és Sándor, hogy hogyan ismerkedtek meg önök? Hogyan lettek önök egy pár?
1: Hát én erre azt mondanám, hogy 20 évvel ezelőtt volt most májusban az első találkozásunk, a szakmámra visszatekinthető, mert akkor kezdtem el csirkéket hordani, hogy megvásárolom, kiszállítom, és közben ők is már csirkéztek otthon. És én itt futólag ismertem, egyszer valahonnan megszerezte a telefonszámom, és fölhívott, hogy van náluk is csirke, hogy menjek nézzem meg. Hát csak az volt az egészben a csavar, hogy volt csirke, csak nem olyan eladóképes nagyságú, hanem csak úgy jön ki, hogy szeretett volna velem találkozni, és így ebben az indokkal becsalt. Így volt az első találkozás.
2: Hát mert többször találkoztunk, amúgy mert én Bökényi voltam, és akkor, na hát a barátnőm mindig jártunk sétálni, Péterfalvára, ők mindig itt voltak a központon, hát és akkor itt találkoztunk, és mindig mondtam, hogy hát milyen jó lesz, majd autója is van, megyünk együtt diszkóba, meg minden, és ebből...
1: Akkor az volt a trend a diszkó.
2: És akkor elkezdtünk beszélgetni, hát és akkor járt udvarolni, és rögtön tudtuk amúgy szerintem egy pár hónap múlva, hogy ezt a fogházat.
1: Hát mondjuk 3,5 évet azért udvarol.
2: Hát igen, mert kicsi voltam. Hát de ott 15 éves
0: hát
2: voltam, igen, és azért, úgy, de amúgy úgy álltunk hozzá egy idő után, hogy mi biztos, hogy össze fogunk házasodni.
0: Mi volt az a három dolog, ami igazán vonzóvá tette Sándort az elején? Mert oké, hogy volt autója, meg ügyes fiú volt.
2: Mindig igen ügyes volt, ez biztos. Fú, hát tetszett.
1: Ezzel megfogta.
2: Nem tudom, hát csak úgy. Erről most nem tudtál szólni, úgyhogy most pont mi volt az három dolog.
0: Sándor?
1: Egy dolgot tudnék mondani kapásból, az egyszerűség. Nem szerettem sose az olyan lányokat, akik nagyra vágyóak voltak, vagy csak kiöltözve jártak, nem szerettek semmi háztáji munkát csinálni, úgyhogy nekem ez szempont volt.
0: Aztán ugye elkezdtek randevúzni. Elindult az ismerkedés. Hogy képzeljek el itt Tisza Péterfalván egy randevút 20-20 pár évvel ezelőtt? Mondjuk az, amit ilyen első randevúnak.
1: Hát először ez úgy működött, hogy Tiszabökény 5 kilométerre van innen, nem nagy táv, és hát anyósom elég szigorú volt ilyen téren, mert neki a nővére idősebb, és neki még nem volt udvarlója, úgy jön ki a kisebbnek meg már volt. Úgyhogy ez azt jelentette, hogy hát az első hetek, nem emlékszek, hogy most hány hét konkrétan, de ez úgy működött, hogy én megálltam az autóval, ő kijött, és nyár volt, nyár eleje, például 9 óráig még világos volt, és akkor beszélgettünk az autóba, én be sem mentem. Igen, úgyhogy hát egy pár hét itt járt.
2: Jó, hát én 15 éves voltam, ő meg 20.
1: Hát,
2: na, egy szülei szemben, most már én is úgy gondolom, hogy ez így volt helyes.
0: Ezt akkor úgy is képzeljem el, hogy vagy gondolhatok arra, vagy a hallgatók gondolhatnak arra, hogy az anyai, tehát a lányanyai részről lett volna igény arra esetleg, hogy Sándor hát ne Szabinának, hanem itt van az idősebb.
2: Nem, ez csak, hogy ő féltett engem, hogy én még 15 éves voltam, és hogy mondta, hogy akkor ez még lehet korai lesz. Hát mondtam, hogy akkor csak beszélgetünk. Hát,
1: próbálta óvni a gyermek.
2: Igen, úgy jön ki, hogy ő még féltett engem, hogy én még kicsi vagyok ahhoz, hogy egy 20 éves. Amúgy most én is szerintem úgy gondolnám már így, hogy nekem is van egy 14 éves, hogy hát az egy 20 éves azért már az egy kicsit másképp látja a dolgokat.
1: Elvigye akárhova, vagy ne jöjjenek haza, érted?
2: Úgyhogy most már akkor nem gondoltuk. Na de.
0: Szóval akkor a kezdetek az arról szólt, hogy a ház előtt a lócán az autó mellett állva beszélgetek. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy ebből tovább lépés legyen? Abban az értelemben, hogy ne ott a ház előtt legyen, hanem mondjuk egy presszóba, a Tiszaparton, esetleg más romantikus helyen.
1: Hát én ahogy visszaemlékszek, szerintem egy 2 hónap körül, úgy gondolom. Vagy már bementem első alkalomkor a házba. Tudom, hogy épp egy ünnepség volt, ott voltak a barátok, hát olyan meglepődve is éreztem magam, tudom, hogy meg volt terítve az asztal, volt kb. Vagy 15-20 ember. Én még annyira meglepődtem, hogy még kezet se fogtam a férfiakkal, erre tisztán emlékszek, úgyhogy hát körülbelül egy 2 hónap kellett.
0: Ez egy jól sikerült bemutatkozás volt.
1: Hát igen. Zavarba voltam.
0: Jó, azt mondja, hogy elindult az ismerkedés, elindult az együttjárás. Mennyi idő után lehetett érezni azt, hogy ez komoly lesz? Itt már az előbb elhangzott.
2: Szerintem hamar éreztük, nem tudom. Én pedig valahol gyerek voltam, de úgy éreztük. Én elmentem Técsőre tanulni, mert az nagyon nehéz voltak azok az évek, mert én sokat oda voltam, és hamar mindig, nem tudom. Mi úgy éreztük, hogy valahol minket Isten egymásnak teremtett, mert mind a kettőnknek elég nehéz gyerekkora volt, és nem tudom, ezt úgy neki is meghalt az apukája, ő 13 éves volt, én pedig 6, mikor az enyém meghalt, úgyhogy mi úgy, nem tudom, mi úgy rögtön megértettük egymást.
1: Volt közös témánk.
0: Igen?
1: Igen, ezzel kapcsolatban, hogy most apánk volt, meg ilyennek, és sok közös témánk volt.
0: Sándor is ilyen viszonylag hamar azt érezte, hogy
1: ez komoly igen, lesz. Igen.
0: A korkülönbség az soha nem volt?
1: Hát 5 évet annyira nem gondolnék soknak.
0: Hát jó, de azért 20-21 évesen az ember már inkább gondolt családalapításra, vagy komolyabb dolgokra, mint 15-16 évesen.
1: Ez így van.
2: Igen, és azért én 18 évesen félhez mentem.
1: Jó. Kivártuk a nagykorúság idejét.
0: Az egyébként, jól gondolom, hogy ez egy feltétel volt a tovább lépéshez, hogy a nagykorúságot elérje Szabina.
2: Hát, hogy meg hogy tanultam.
1: Hát ezt mi is úgy gondoltuk, meg hogy persze, el kell, hogy érje a 18 évet, mi is úgy gondoltuk.
0: Jó, milyen volt a lánykérés? Ki hogy emlékszik?
1: Szintén nem tartom emlékezetemhez képest, hogy nagy lánykérés volt. Csak ilyen kisebb dolog volt, nem egy nagy felhajtás.
0: Az az elhangzottabból kiderült, hogy önök készültek erre. A család, a környezet az mennyire várta ezt a pillanatot?
2: Hát várták, meg már tudták, hogy lesz, csak hogy ez hát itt családi okok miatt inkább csak így egyszerűen megoldottuk, hogy elmentünk Szőlősre, megvettük együtt a gyűrűt, és akkor bejöttünk a szobába, és mi azt úgy elrendeztük ketten, és akkor így utána a családdal leültünk, és ennyi volt, nem volt ilyen nagy. Én, nekem az életemben apuka mindig egy fontos ember volt, és na, ez hiányzott.

0: Mi?
1: Vagyunk
2: a
0: Jakab család.
3: Milyen volt az esküvőjük?
2: Elég nagy.
3: Igen?
2: Hát 150 ember volt, és az udvaron tartottuk nálunk, Bökénybe, mert hát akkor úgy láttuk jónak, mert remont is volt abban az évben minden, hogy jó legyen, és akkor ott nálunk ott az udvaron tartottuk, mert ott élőzene, hát amúgy nagyon jó buli volt, azt jelezték
0: hát abban az időben egyedi volt, mert már az volt a trend, itt nem messze egy kilométer is tőlünk, már volt lakadalmas terem, meg ilyenek. Csak hát őszintén abban az évben én felújítottam a ház bevőjét, hogy már feleségem ide költözik, hogy már legyen minden kész, úgyhogy sokba került, és ezt meg úgy gondoltuk, hogy valamennyit spórolunk rajta, hogyha ott hol a sátorba nagy hosszú volt az udvar, hogy a terem árát megspóroljuk.
3: Ha így visszaemlékeznek rá, hogy hogy érezték magukat, meg milyen emlékeket vagy gondolatokat ébreszt önökbe, akkor milyen volt ez a lagzi?
2: Nekem nagyon jó. Nagyon.
0: Felejthetetlen. Most is hát átlagban egy évben egyszer-kétszer. Visszanézzük a videót, mert videós volt, igen. Hát még abban az időben nem voltak ilyen komoly kamerák, de látni rajta mindent. Jó érzés visszanézni.
3: Na most önök nagy családosok, már egy éve három gyermekük van. Ez mennyire volt tervezett dolog, hogy ilyen nagy legyen ez a család?
2: Hát én mindig szerettem volna három gyereket. Hát Sanyi eleinte egy kicsit vonakodott tőle, de aztán ő is úgy gondolta, hogy jobb lesz így. Mindig vágytam egy kisfiúra, mert nekem van egy öcsém, és én mindig a fiúpárti voltam, és akkor mindig mondjuk, hogy hát na most akkor biztos fiú lesz. Na de három lányunk van, és ez így van jól, az úr így akarta, ez nagyon jó, csak hát én mindig szerettem volna. Mi is hárman voltunk testvérek, úgyhogy ő is. Így nőttünk fel a családba, úgyhogy én mindig szerettem volna, és most már ő is átgondolta.
3: Mi volt ez a vonakodás, Sándor?
0: Hát nekem őszintén ez kellett a háború. Két év ezelőtt átmentem, azt gondoltam, hogy kamionos leszek. Csak hát, hogy utána jártam, hogy működik ez, láttam, hogy ez nem családnak való, és akkor inkább hazajövök, és akkor gondoltam, vagyis a feleségem, ahogy mondta, mindig unszolt, hogy kellene egy harmadik, és akkor átgondoltam, hogy ha az úr azt akar, akkor legyen.
3: Három lány gyerek van. Szabina 35 éves. Lesz itt egy kis fiú, önök szerint?
2: Már nem, szerintem.
0: Már?
2: Nem. Úgy gondoljuk, hogy már nem. Ha az úr úgy akarja, akkor lesz, de nem tervezünk.
0: Mi már nem tervezünk, úgyhogy már. Magyar. Azt mondom, már 40 évesen már.
3: 40 éves vénemberként, ugye?
0: Hát érzem, hogy mások mindenem feljestére, úgyhogy már nem 20 éves az ember.
3: De ezek az öröm fájdalmai, Sándor.
0: Hát igen. Igen.
3: Nagy szép. Milyen itt Péterfalván három kislány szüleinek lenni? Vagy egyáltalán a Péterfalvát ki is vehetjük belőle, három lány gyereket nevelni.
0: Hát én azt mondom, hogy öröm. Nem mondom azt, hogy egyedi, de mondjuk most, ha elgondolkozok, három lány gyermek valakinek tudsz.
2: Hát egy-két ismerős most.
0: De rengeteget nem tudnék felsorolni, úgyhogy egyedi, örömteli.
3: Van, aki esetleg besegít a női eset munkákba, vagy segítségbe?
2: Hát Panni, Leila is segítget, hát ők már igen. Meg a kislányt is sokat ügyelik nekem most már. Sokkal egy könnyebb, mert Panni közt meg Leila közt, hogy nem sok, úgy nehéz volt, de most így Olivia, nagyon sokat segítenek igen a lányok.
3: Önök ugye baromfitenyésztéssel, háztáji baromfitenyésztéssel foglalkoznak itthon. Van, aki segít a családból, Sándor?
0: Nincs. Hát, mi kisebbek voltak, addig volt kedvük, de most már, ahogy nőnek, már hát itt büdös van, úgyhogy vannak kifogások.
3: Na ezért is kéne még egy fiúgyermek. Pont.
0: Most a kicsi fogja, mert ő már jön befele.
3: Ah, értem.
0: Hát eltelik egy bizonyos időszak, és akkor ő is azt fogja mondani, hogy ennyi volt.
3: Értem.
0: Neki még érdekes.
3: Nagyszerű. Azt mondja, hogy váltsunk egy kicsit témát. Méghozzá az érdekelne engem, hogyha a saját családjukra gondolnak, a Jakab családra, akkor mondjanak nekem olyan dolgot, amiben önök jók, amiben a Jakab család erős, amitől igazán jól működik önök szerint a családjuk.
0: Hát szerintem azért működik jól, mert féljük az urat, úgy gondoljuk. Tiszteljük egymást, megbecsüljük, mindent megbeszélünk, nincsenek titkaink, szerintem ez az első szempont.
2: Szerintem nagyon összetartóak vagyunk, mi igyekszünk a gyerekekkel, és nagyon úgy, hogy közös programok ilyenek, hogy mindig legyünk együtt, ahova tudunk, mindenhol menjünk, hogy szerintem nagyon sok programot szervezünk a gyerekeknek is, úgyhogy...
3: Mondjuk, ha elérkeznek egy döntéshez, hogy mondjuk balra, jobbra, vagy egyenesen menjen tovább, akár a családi gazdaság, akár a család élete, akkor mi alapján, mi segít dönteni önöknek?
2: Szerintem megbeszéljük. Mindig megbeszéljük, és akkor úgy döntjük el a dolgokat, hogy mit gondol, meg én mit gondolok, és akkor úgy döntjük el, hogy...
0: Családban mondjuk a feleségem a döntő, a másban abban inkább én, hogy gazdaság, ilyesmi, mi, hogy legyen abban.
2: Na, nekem arra nem mindig van időm. Na, nekem arra nincs időm, hogy most ő tudja jobban.
0: De általában megbeszélünk mindent, hogy ki, hogy gondolja, megbeszélni.
3: Van-e valami, ami esetleg még hiányzik az önök működéséből? Ami még jobbá tenni, amit esetleg vágynának arra, hogy még jobban működjön önök között, vagy a családon belül?
0: Nincs, elégedettek vagyunk.
2: És hálásak.
3: Remek.

0: mi vagyunk a Jakab család.
1: Következő téma, hogyha mondjuk 15-20 év múlva visszajövök ide önökhöz, akkor milyennek szeretnék látni a családjukat? Gyerekek, unokák?
2: Talán mondjuk, hogy sok unokánk lesz. És mindig mondom a férjemnek, hogy én olyan nagymama szeretnék lenni, aki mindig fog segíteni, meg hogy jöjjenek ide az unokák, és akkor majd itt fognak szaladgálni, úgyhogy erről pont múltkor beszélgettünk, hogy én akarok mindent segíteni, hogy az úr engedélye is erőm lesz. Úgyhogy hát szeretnénk, hogy olyan a családunk legyen, ebben a szobában ne férjünk.
1: Három lány esetében fennáll, idézőlesen mondom, a veszély, hogy elviszik majd.
3: Hát igen, ezzel tisztában vagyunk, úgyhogy ezt el kell ezt fogadni. Persze most könnyen beszélek, de mikor odaérünk, akkor biztos nem így fogok. De hát ez az életrendje, úgyhogy...
1: Önök szerint együtt marad ez a család abban az értelemben, hogy itt Kárpátalján?
3: Hát őszintén nem nagy esély.
1: Vagy mi a vágyuk, mondjuk 15-20 év múlva?
3: Mi szeretnénk, csak a körülmények, hogy adják. Például a nagyobbik lányom, Panna, most azt vette a fejébe, hát pár héttel ezelőtt hallottam először, hogy ő stewardess szeretne lenni. Hát ez meg azt jelenti, hogy nem tudom, hogy melyik országba fog maradni, mert megy egyikből a másikba, úgyhogy passz, nem tudok erre mit mondani.
1: Ha egy picit visszagondolnak az önök indulására, mondjuk a 20 évvel ezelőtti állapotokra, akkor mit gondoltak vajon, hogy itt fognak önök még élni 20 év múlva Kárpátalján?
2: Igen.
3: Igen, mi most is nagyon ragaszkodunk hozzá, úgyhogy így gondoltuk, hogy itt fogunk, nem terveztünk máshol.
2: Soha nem volt az, hogy most elmenjünk, vagy most megpróbáljuk Magyarországot, vagy egyszerűen nem, mi mindig itthon, nem, mi ragaszkodunk nagyon.
3: Nekem volt egy ötletem 2 évvel ezelőtt, de az hál' Istennek nem sikerült, de egyáltalán nem is bánom, úgyhogy azóta fel se vetődik ez, hogy mi megyünk.
1: Az összesen 10 nap volt?
2: Igen, ez 10 napról szólt, igen, hogy ő elment, és akkor 10 napot voltunk külön, és én mondtam, hogy én ezt nem fogom. Mondtam, hogy vagy gyere haza, vagy akkor menjünk mindenki, de én így nem szeretnék élni.
1: És ön szerint miért nem az a verzió teljesült be, hogy akkor megy mindenki?
2: Hát mert én se akartam menni.
3: És a gyerekek
2: meg
3: sem. És a gyerekek sem. Nem akartak iskolát váltani.
1: Tehát akkor elhangzott ez a feltevés, hogy akkor menjen mindenki, igen. De valójában senki nem akart menni.
2: Igen.
1: Jó. Na most. Mi az, amit együtt szeret csinálni a Jakab család? Ugye van itt 2 kamaszlány, egy nagyobb kamasz, egy kisebb kamasz, van egy 1 éves kislány, és hát vannak önök. Mit szeretnek együtt csinálni?
2: Nagyon sokat sütögetünk együtt, mindig hétvégenként szinte. Kirándulunk, sok helyre már vittük a lányokat, hát a kicsit is visszük mindenhova magunkat.
3: Hétvégi sütögetés és kirándulás. Ez közös program.
1: Ki a legjobb szakács ilyenkor?
2: Apa.
1: Igen?
3: Ha kint kell valamit csinálni, akkor mindig én. De már a nagyobbik lányom, a Pannát is tanítom, úgyhogy igen. Ő is már kezd.
1: Mi van akkor, hogyha mondjuk az idő nem engedi, de valamit mégis csinálnának együtt? Vagy mondjuk tél van, amikor hamar sötétedik?
3: Volt már olyan -20 fokba bográcsot főztem, mert a lányok azt akarták, úgyhogy annyira nem fog ki rajtunk az idő.
2: De szeretünk elmenni vacsorázni, valahova szőlősre beülni, vagy valahol, vagy beregszázba, akárhol szeretünk enni. Most kitanáljuk azt, hogy akkor elviszünk egy játszóházba, amikor kisebbek voltak a gyerekek, akkor beülünk, és akkor elmegyünk egy játszóházba.
3: Most Oliviával, hogy 1 éves, még az idén annyira nem érdekes neki, de most már újra kell az állatkertekbe, ilyen helyekre járni, úgyhogy már most elszoktunk ettől.
1: De a tapasztalat meg.
3: Igen.
1: Hadd kérdezzek rá arra is, hogy ugye Panna és Leila 14 és 11 évesek. Emlékeznek arra, hogy hogyan fogadták azt a hírt a lányok, hogy lesz egy kislány még, vagy egy kis testvérük?
2: Nagyon örültek.
1: Igen?
2: Igen. Amúgy azzal lett mindig mondták, hogy ők annyira szeretnének kis testvért, meg hogy nekik miért nincs. Aztán a nagy elkezdtem mondani, hogy akkor neki még se kell, és akkor én már tudtam, hogy már terhes vagyok, és akkor elmentünk ultrahangra. És akkor mondta az orvos, hogy minden rendben van, igen. Mondtam a férjemnek, hogy mondom, akkor te mondod el, mert mondom, nem tudom, hogy fog reagálni. Hazajöttünk, megmutattuk nekik az ultrahangképet, és mind a kettő annyira sírt örömibe, hogy ez nem igaz, hogy de komolyan anya, de komolyan, úgyhogy nagyon-nagyon örültek neki. Úgyhogy mikor megtudták, hogy kislány, akkor még jobban örültek, mert ilyen meglepetés lufit csináltunk nekik, és akkor onnan tudták meg, hogy kislány, úgyhogy annak meg még jobban örültek, hogy kislány, úgyhogy nagyon nagy öröm volt, és nagyon-nagyon szeretik valahova, úgyhogy.
3: Épp a nagyobbik lányom Panna egy fél órával ezelőtt tette fel a kérdést, hogy elcserélnénk egy kisfiúra, és mondtuk, hogy nem.
1: Megértem. Nekem is lányom van.
0: Mi vagyunk a Jakab család!
1: Te gondolkoztál már azon, hogy 14 éves korodban, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
4: Igen. Az a célom, hogy először egyetemet járjak angol szakon. mert az megy nekem a legjobban. És a légiutas kísérő szakmát szeretném vinni, mert nagyon beleértem már magam.
1: Igen?
4: Igen,
1: egy. Mi az, ami vonz benne?
4: Hogy bejárjam az egész világot.
1: Aha. És nem félsz attól, hogy mondjuk egy Bukarest-Budapest
4: dehogy
1: vonalon fogsz egész életed végéig utazgatni?
4: Dehogy.
1: Jó. Ha a jövődről kérdezlek, és mondjuk azt mondod, hogy nagyon szeretnél utazgatni, meg stewardess lenni.
4: Igen.
1: Akkor jó eséllyel, hogyha én mondjuk 10-15 év múlva ide visszajövök, akkor mi nem fogunk találkozni? Hogy látod a kapcsolatot a családoddal hosszú távon?
4: Hát nem tudom, szerintem valószínűleg távol leszünk egymástól, de amit hoz a jövő, ez még nem biztos.
1: Nagyon csalódott leszel, hogyha nem jön össze ez a stewardess?
4: Hát valami. Nem annyira, attól még vannak más lehetőségek, nem múlik el a világ.
1: És van valami B opciód ezek szerint?
4: Hát
1: ha nem stewardess, akkor...
4: Valamit az angollal kapcsolat.
1: Ah, értem. Figyelj, édesapád azt mesélte nem olyan régen, hogy a kis gazdaság, amit ők üzemeltetnek, hogy az, amikor pici voltál, akkor jobban vonzott.
4: Hát,
1: többet segítettél.
4: Hát igen, már jobban szerettem az állatokat, de most már 14 éves vagyok, és most már nem annyira vonzódok a fizikai munka meg ilyenek után.
1: Ez kemény munka egyébként?
4: Hát eléggé, nem a legkönnyebb.
1: Értem. Jó, tudod, mit akartam még kérdezni? Foggattam a szülőket arról, hogy mi az, amit együtt szeret csinálni a Jakab család.
4: Igen.
1: Te mit mondanál, mit szeretsz legjobban együtt csinálni a családoddal?
4: Kirándulni.
1: Kirándulni? Mm. Inkább hegy, vagy inkább vízpart?
4: Vízpart. De még ugye most voltunk először így nagy nyaraláson, eddig csak Magyarországon belül voltunk. Most ugye elmentünk júliusban Bulgáriába egy hetet. Azért meg ugye a nagy családosokkal Romániába.
1: Figyelj, és itt a környező hegyek téged mennyire vonzanak?
4: Hát...
1: A Kárpátok.
4: Voltunk már ott egy párszor. Szépek.
1: De jobb a vízpart.
4: Igen.
1: Értem, tudsz úszni?
4: Tudok.
1: Nagyszerű. Még ami eszembe jut kérdés, hogy ugye ti hárman vagytok testvérek.
4: Igen.
1: Három lány. Milyen három lány testvér közül a legidősebbnek lenni?
4: Hát amúgy egy kicsit nehéz, mert amikor anyukám nincs itthon, akkor olyan, mintha én lennék a szülő.
1: Igen?
4: Igen.
1: És szótfogadóak a testvéreid?
4: Hát nem.
1: Nem?
4: Nem. Ugye a középső testvérem, az 11 éves, és már ő is azért nagynak érzi magát, és nem tudom kontrollálni.
1: Van még olyan program, amit, vagy olyan játék, amit együtt szoktatok csinálni?
4: Itt családdal, vagy testvérekkel?
1: A testvérekkel.
4: Hát Leilával együtt szoktunk például hennázni. Olíviával meg hát szinte egész nap együtt vagyunk, mert ugye anya csinálja a dolgát, míg meg addig ügyeljük.
1: Figyelj, hárman vagytok lányok. Szerinted elférne még ide egy fiú testvér?
4: Nem.
1: Mert?
4: Nem kell.

0: Ugye a Nagycsaládos Egyesület, a KMN, az egy keresztény közösség. Én felteszem, hogy az önök életében is a hit, a vallás, Jézus jelen van. Mennyire van jelen? Hétköznapok, ünnepnapok?
1: Mi valóban hívő család vagyunk, igyekszünk templomba járni, és mi féljük az Urat. Mostanában a templom az valaki mindig marad Oliviával, mert hát még igen, kicsi, de nekünk ez is egy családi program volt, ha úgy lehet mondani, mert hogy mi amikor már lányok nagyok voltak, még a pici nem volt, akkor nekünk az vasárnap 11 óra, 15 perc, nekünk az erről szólt, hogy menjünk templomba, ha valamilyen.
2: Na ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy például egy hónapból egy alkalom valami miatt kimaradt, hogyha egy átlagot akarok menni, de a három alkalom például egy hónapban az érzéken. Meg a munkámban adott, ahol is mikor tavasz van, akkor nagyon sok a munka, és sajnos a baromfinak nincs vasárnap, úgyhogy az akkor necces megoldani. Akkor vannak kimaradások, de ilyenkor már rend van.
0: Hétköznapokban? Hát ugye a vasárnap az... Igen.
1: Hát a hétköznapokban mi úgy tanítjuk a gyerekeknek is, hogy olvasni kell. Mi is olvasok a mai igét, a Biblia olvasatalaszt, és mi arra is odafigyelünk, hogy a gyerekek is, nekik is van ilyen tini, ige, és akkor, hogy azokat, és meg mindig pici koroktól tanítottuk őket imádkozni, ma pici olyan, ahogy is Leila még olyan kicsi volt, alig tudott beszélni, a nagyja, hogy imádkoztunk, mindig ő is már olyan hamar megtanulta, úgyhogy a lányok idején a Péterfalván református liceumba, mi ezt is fontosnak tartottuk, hogy ottan valahova
2: hitbeli nevelést
1: is kapnak.
0: Még egy dolog eszembe jutott kapcsolatban a hithez és a valláshoz, hogy eddigi életükben, a család életében volt olyan pillanat, amikor nagyon kellett a hit ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni egy helyzetből vagy egy szituációból, amikor nagyon kellett, hogy föntről valaki segítsen.
1: Igen, többször is.
2: Nagy támasztod, mert emberileg nem úgy gondolkozik, pláne mikor ideges az ember, és akkor elborul az ember agya, és akkor segítséget kell hívni, hogy hogyan tovább.
0: Egy picit visszakérdezhetek arra, hogy esetleg mi a család gyengesége, vagy mi az, ami még fejleszteni kell. Ez, amire most utalt, ez...
1: Igen, ebben mindig fejlődnünk kell, igen, szerintem.
0: A türelem?
1: Itt türelem, igen, meg valahol mindig egyre közelebb kell kerülnünk az Úrhoz. Ebben mindig fejlődnünk kell, én úgy gondolom, de...
2: Amíg élünk, biztos, hogy fejlődni kell. Mindig tanul az ember.
1: Nagyon sok helyzet volt, amikor valahol, hogy nagyon nehéz volt, és valahol abban reménykedtük, hogy az Úr velünk van, és ezen is túl leszünk, és legyen az egy betegség, vagy egy probléma ilyen komolyabb, és valahol, hogy az Úr mindig velünk van, segít.
0: Jó. Van esetleg olyan, amit fel is lehet idézni?
1: Nekem valahogy az volt a legdurvább szerintem, mióta mi házasok vagyunk, mikor a két nagy lány már megvolt, és Sanyi beteg lett. Nem tudtuk, mi van vele. Én mondta, hogy fáj a nyaka, és elmentünk Szőlősre, egy ultrahangra, és azt mondták, hogy daganat, pajzsmirigy a daganat. És tudom, hogy azokat a pillanatokat azt nem fogjuk elfelejteni, hogy hazajöttünk, két kicsi gyerek, és hogy akkor hogyan tovább, vagy mi lesz velünk, mert hogy hát egy daganat azért lehet akármi. És tudom, hogy mind a ketten nagyon sírtunk, hogy nem tudjuk, hogy a lányok még érdik, mi a baj, hát mondjuk, hogy nem, de mondták, hogy másnap rögtön az onkológia. És az Úr akkor is annyira velünk volt, mert reggel elindultunk, felvettük anyukámot, mert ő tisztán beszél ukránul, és hogy nekünk az annyira nem megy. És mondom anyukánk, de mondjuk ez nem lehet, mondom, hogy valamit csináljunk, hogy valami legyen. És úgy beötlött, hogy nem régen az egyik ismerősünk is beteg volt, és hogy felhívunk egy másik orvost, hogy nézze már meg Ungváron. És akkor mondta, hogy akkor nem menjünk egyszer, menjünk hozzá be. És megnézte a papírokat, és akkor mondta, hogy azt mondja, menjünk egy másik ultrahangra, és ott rögtön meg. De egy vért nem vettek se semmit, csak hogy örökös. És ottan kiderült, hogy nem. De na, azok a pillanatok nagyon nehezek voltak.
2: Hát egy éjszaka.
1: Meg ez a nap, amikor mentünk, és akkor mondták, és végül ilyen pajzsmirigy alul működése volt, az egész probléma, és akkor na, kezelték meg ilyenek. Na, elég nehéz, sok idő volt, egy fél év, míg megkezelték.
2: De ennek is volt egy előnye, már azóta nem dohányzok. Hát legyen az Úrnak. Úgyhogy.
0: Kedves Jakab család, kedves Szabina, kedves Sándor, itt vagyunk 2026. augusztus közepén, amikor ez a felvétel zajlik. Ugye az ukrán-orosz háború az még javába dúl, hadi állapot van az országban, de ha én itt ülve az önök nappaliába, Tiszapéterfalván, az önök otthonába, felteszem azt a kérdést búcsúzóul, hogy önök boldogok-e, akkor mit válaszolnak?
1: Igen.
2: Egyértelmű, hogy igen.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. А рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a Zenesáv a Pulzus FM-en, a mikrofonnál Antal István. Ma olyan dalokat hoztam, amelyek szépen végig kísérnek egy lírai, elgondolkodtató hangulatú fél órán. Egy-egy érzelmesebb pillanat, egy kis nosztalgia, egy kis filmzene, minden, ami finoman megérint. Kezdünk! Vitanya, Radios Lukacsám, z vami vedúci Antal István. Сьогодні у програмі музичний трек я запрошую вас у подорож музикою та емоціями. Трохи зворушливих моментів, трохи ностальгії. Усе, що ніжно торкається душі. Починаємо. Kezdjük egy különleges duettel, ami már az első hangoknál teljesen megteremti ezt a világot. Clannad és Bono közös felvétele a 80-as évek egyik legegyedibb, spirituális atmoszférájú dala. Maja Brennan és Bono hangja gyönyörűen egészíti ki egymást, igazi időtlen zenei találkozás. In a Lifetime.

Stevie B, a freestyle és a dance pop királya, akinek ez a balladája 1990-ben 4 hétig vezette az amerikai slágerlistát, Because I Love You.

volt a mai zenesáv, maradjatok velünk, maradjatok a Pulzus FM hullámhosszán. Sziasztok! Se bude programa muzyczny track, zalušajte sa s nami, zalušajte s nechodne Radio Pulse FM. Do

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
1: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
4: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krivnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу hallottok.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Ha Vásároslemény környékén keresünk kirándulási célpontot, érdemes egy kicsit távolabb is tekinteni, hiszen nem kell messzire utaznunk ahhoz, hogy egy egészen különleges világba csöppenjünk. Nyíregyházán található a Sóstói Múzeumfalu, amely akár egy családi kirándulás egyik állomása is lehet. Magyarország egyik legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi múzeumában egy régi falu életét ismerhetjük meg, amint egy 7,5 hektáros területen közel 100 népi épület található, amelyek között lakóházak, gazdasági épület, iskola, templom, harangtorony, műhelyek és közösségi terek is helyet kaptak. A látogató itt nem csupán vitrinekben találkozik a múlttal, beléphet a régi házakba, megnézheti az egykori bútorokat, használati tárgyakat és munkaeszközöket, és közben szinte maga is egy 19. század végi, 20. század elejé faluban érezheti magát. A múzeumfalu különlegessége, hogy a Felső-Tisza-vidék több tájegységének, köztük a Szatmár, a Rétköz, a Nyírség és a Bereg népi építészetét és hagyományait is bemutatja. Találunk itt régi mesterségeket bemutató műhelyeket, szatócsboltot. A történelem iránt érdeklődők számára pedig külön érdekesség az Árpád-kori falurész, ahol a 10-13. Század jellegzetes épületeit és életmódját idézik fel. A Sóstói Múzeumfalu tehát jó választás lehet azoknak, akik egy kellemes kirándulás mellett szeretnének közelebb kerülni ahhoz is, hogyan éltek, dolgoztak és ünnepeltek elődeink. Ha pedig Vásárosnaményból indulunk, érdemes felírni a kirándulási listára, hiszen egy tartalmas naphoz nem feltétlenül kell messzire utazni.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Bűnbánati istentiszteletet közvetítünk a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Tarackozy Ferenc, vezető lelkipásztor.
1: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Бірта Золтан та Кіш Вікторія. Сьогодні ви почуєте запис богослужіння покаяння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозій Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Drága Urunk, olyan jó, hogy hozzád kiálthatunk, hogy irgalmazz. Köszönjük, hogyha őszinte vágyakozás van a szívünkben, hogy az életünket tekintsd irgalmasan. Oly sokan ebben a világban bele sem gondolnak, rá sem gondolnak arra, hogy minden emberi élet tőled indul és hozzád érkezik. Bele sem gondolnak abba, hogy ez a föld élet is ott van te előtted. És te vagy az, aki igazán látod és tudod és ismered minden lépésünket, minden gondolatunkat. Hálás szívvel köszönjük, hogy mindezek ellenére te arra biztatsz, hogy jöjjünk, kiáltsunk és átéljük a szabadulás ajándékát. Kérünk, engedd ma este is, hogy a te szavad így járja át az életünket, gondolatainkat, szívünket. Ragadd meg, kérünk, lelked által, hogy a te szavad változtasson, megújítson, és őszinte bűnbánatra indítson. Kérünk, munkálkodj bennünk, Urunk. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt Ószövetsége szakaszból olvasom. Krónikák első könyve, 29. részéből, az első 9 versből. Míg az igeszakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Azután mondta Dávid király az egész gyülekezetnek. Íme látjátok, hogy egyedül az én fiamat Salamont választotta az Isten. Aki még gyermek és gyenge. A munka pedig nagy, mert nem emberi lészen az a ház, hanem az Úristené. Én pedig teljes tehetségem szerint az én Istenem háza számára bőségesen szereztem aranyat, az arany szerszámokra, ezüstöt az ezüst szerszámokra, rezet a rézre, vasat a vasra, fákat a fákra, ónix köveket, foglalnivaló köveket, veres köveket, különb-különb színű köveket, mindenféle drága köveket, márványköveket is bőséggel. Ezen felül, mivel nagy kedvem van az én Istenem házához, amin kincsem, aranyam és ezüstöm van, odaadom az én Istenem házának szükségére, azok mellett, amelyeket szereztem a szent ház számára. 3000 talentum aranyat Ofir aranyából, 7000 talentum tiszta ezüstöt a házak falainak beborítására. Aranyat az aranyszerszámokra, ezüstöt az ezüstre, minden szükségre a mesteremberek kezéhez. És ha valaki még adni akar, szabad akaratja szerint, töltse meg az ő kezét ma, és adjon, amit akar az Úrnak. Azért szabad akaratjuk szerint adának ajándékokat az atyák fejedelmei, Izrael nemzetségének fejedelmei, ezredesek, századosok, a király dolgainak fejedelmei, és adának az Isten házának szükségére 5000 talentum aranyat, 10000 dárikot, 10000 talentum ezüstöt és 18000 talentum rezet és 100000 talentum vasat. Valakinél drága kövek találtatának, adák az Úr házának kincséhez, a gersoniták közül való Jehiel kezébe. Örvendeze az egész sokaság, hogy szabad akaratából adának, mert tiszta szívükből adakozának az Úrnak, Dávid király is nagy örömmel örvendezett. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Krónikák könyvének utolsó fejezetéhez értünk, és azt lehet mondani, hogy valóban egy csúcsa magának a Krónikák első könyvének ez a fejezet, bár az előző fejezetben már elindul annak a a bemutatása, hogy Dávid hogyan is tekint az Istentől kapott felelősségre, hogyan tekint arra, ami a szívében elindult, és mégis az Isten megállt parancsolt, és hogyan tekint arra valakire, akit az Isten jelöl ki. Ugyanis láthattuk az előző fejezetben, illetve még korábban is, hogy ott van egy nagyon jó kezdeményezés Dávid szívében. Ott van az a kezdeményezés, hogy ő már egy palotában lakik, ő már egy csodálatos helyen lakik, de ha kitekint a szent sátorra, akkor azt látja, hogy az mindössze csak sátor. És ezért fogalmazódik meg a szívében, hogy hát legyen ez is egy ilyen maradandó, kézzelfogható, hatalmas, nagy épület, ami hirdeti az Isten dicsőségét. És el is kezdeni. De az Isten megállt parancsol, és a Krónikák könyve egyértelműsíti azt, hogy bár a kezdeményezés jó, de ezt nem ő, hanem az ő fiának kell véghez vinnie. Talán jó ezen elcsendesednünk, hogy mi van akkor, amikor egy jó gondolat jön, tenni akarunk, és nagyon könnyen elveszik a kedvünket, amikor azt látjuk, hogy nincs, aki odaálljon. Vagy esetleg, ne adj Isten, az Isten állít meg benne, és kérdés, hogy ilyenkor hogyan lépünk tovább. Úgy megelevenedett bennem egy jó néhány ilyen jó gondolat az elmúlt 20-akárhány éven keresztül, akár csak egy gyülekezeti óvoda bölcsöde építésére, jó gondolat, és számtalanszor már-már nagyon közel álltunk hozzá, és mégis be kellett látni azt, hogy nem. És ilyenkor valóban ez nehéz elfogadni. És az első lépésekben, hogyha magamra gondolok, akkor azt mondom, hogy kerestem a bűnbakokat, rámutattam helyzetekre, emberekre, hogy ők a hibások, és ezért. És közben valóban így van, mert emberek által akadályoztatott meg, de idő kellett ahhoz, hogy megértsem, hogy hát igazából az emberek csak eszközök. És amit az Isten másképp lát, azt ő úgy cselekszi. És talán ebben jó-e mai este úgy elcsendesednünk, mindenki a maga életére nézve, hogy mi az a jónak tűnő gondolat, amit szerettünk volna tenni, és mégis megállt parancsolt nekünk az Úr, és nem mehettünk benne tovább. És itt valóban az élet számos területén fedezhetünk fel ilyet, amikor azokra a tervekre gondolunk, amelyek mindennap életünket meghatározzák. Covid előtt milyen terveink voltak, mit hogyan fogunk? Háború kitörésével milyen tervek voltak, és mik valósulhattak meg? És még sorolhatnánk azt a személyes, átélt élethelyzeteket, amiben voltak elképzeléseink, terveink, gondolataink, de meg kellett állni. És most, mai este Isten igéje arra világít rá, hogy nem elég elfogadni, belenyugodni, hanem arra biztat bennünket Isten igéje, hogy meglássuk, hogy mennyire nem Dávidnak a gondolata, mennyire nem Dávidnak a terve az igazán hangsúlyos és fontos, hanem az Isten akarata. Talán-e mai este különösképpen ez a nagy kérdés, hogy az, amilyen terveim vannak, az, amiket én célként élek a mindennapjaimban, ezek mennyire ágyazódnak bele az Isten tervébe, az Isten akaratába? Mennyire tud a mindennapi életem, ahogy a holnapra, a holnap utára tekintek, ez beleágyazódna az Isten akaratába? És ahogy itt láthatjuk a mai napig e szakaszunkban, van egy nagyon reális megállapítás, amit félre is lehet érteni, mert azzal kezdi Dávid, hogy az egész gyülekezetnek mondta, ti is látjátok, hogy egyedül az én fiamat Salamont választotta az Isten, aki még gyermek, gyenge, a munka nagy, mert nem emberé lészen ez a ház. Első olvasatra az jön ki belőle, hogy hát ha valakit, de nem Salamon tartotta volna alkalmasnak erre, hogy igazán úgy épüljön meg, ahogy kell. És sokszor van bennünk egy ilyen érzés, hogy hát mi aztán egészen másképp és jobban, és másképp. És akkor ebben úgy megállít az Isten, és azt mondja, hogy nem az a gond, hogyha látod, hogy lehetett volna másképp, lehetne másképp, hanem az a gond, amikor ezzel úgy magadba fordulsz. Itt ebben az ige szakaszban pont ez a lényeg, hogy megállapítja, látja, tudja, helyén van, mert nem mond ő ezzel hazugságot, hogy túl fiatal Salamon, hogy nem a Salamon gondolata volt, és nem úgy az övé, mint Dávidé, de azt mondja, pont ezért, mert tudom, hogy fiatal, mert tudom, hogy nagy a munka, ezért kell mellé állni. Sőt, ami talán még hangsúlyosabb, amit észrevesz, azt mondja, íme, látjátok, tudjátok, hogy egyedül az én fiamat, Salamont választotta az Isten. És ez már több. Nem csak felismerése annak, hogy valami esetleg másképp is lehetne, hanem felismerni azt, hogy mi az Isten akarata. És annyira jellemző egyébként Dávid életére az, ami itt most megmutatkozik. Amit ő maga tapasztalt, élt át, magára nézve, ezt most a fiával kapcsolatosan kell megélje. Mi is ez? Kicsi, nem alkalmas, kevés, túl nagy a feladat, és az Isten mégis őt válassza. És ez a megdöbbentő, hogy Dávidban, akár a saját életére nézve fedezheti ezt fel, hogy legkisebb volt, legkevésbé volt alkalmas, egy Saullal szemben, egy Góliáttal szemben, és az Isten az alkalmatlant választotta. Tehát van egy alapvető megállapítás, hogy az Isten mennyire másképp látja az ő országának az építését, mint ahogy mi azt feltételezzük, és mi azt elgondoljuk. És ebben hadd legyen a mai este különösképpen egy megszólítás, hogy minél inkább alkalmatlannak tartod magad, annál inkább tehet alkalmassá az Isten. Minél inkább kevesebbnek tartod magad hozzá, annál inkább tesz többé téged az Úr. Ugyanakkor ez a többé tétel, ahogy az Úr többé teszi, itt van egy másik nagyon fontos alapvetés. Úgy tud téged többé tenni az Úr, hogy másokat használ. Úgy akar használni téged, hogy mások többek legyenek. Milyen nehéz dolog ez. Miért nem az Úr használ másokat, hogy én legyek több? Miért engem használ, hogy más legyen több? Az Isten országában valahogy egészen másképp történnek a dolgok, és amikor az ember erre hajlandó, hogy elfogadja, na akkor kezd el ízlelgetni az Isten országának a mélységét és a csodálatosságát. Alkalmasnak tartotta Dávid magát? Aja,

szembesüljön, hogy lehet, hogy én magamat alkalmasnak tartom, de az Isten valaki másat jobban alkalmasnak tart. Sőt, talán ebben ott van egy olyan jellegű megszólítás is, hogy amikor már magunkat valamire alkalmasnak tartjuk, akkor már kezdünk alkalmatlanná válni. Minél inkább úgy tekintünk magunkra, hogy ez már megy, annál inkább alkalmatlanná válik az ember. Délben beszélgettünk a tiszteletessel, és egy érdekes mondata volt. Mondtam, hogy nem tudom, hogy jövök-e fel délután segíteni, mert készülök. És akkor úgy odaszól, hogy hát neked még készülni kell. És értem, meg ő is érti, de sokszor ez a nagy kísértése a keresztény embernek, hogy mennek a dolgok rutinból, hogy én már tudom, én tudom, és akkor észre sem veszük, és így zárjuk ki azt a kegyelmet, ami különösen is az Istenhez kapcsol. Jó meghallani a mai este Isten igéjéből azt, hogy amikor már alkalmasnak tartotta Dávid magát, akkor vált alkalmatlanná. És amikor Salamon alkalmatlannak tűnik, az Isten kezében alkalmassá válik. És aztán a következő üzenet, hogy nem csak, hogy elfogadja, ez is egy nagyon nagy kísértés, hogy úgy elfogadjuk, ha nem úgy történik, hogy mi szeretnénk. Tudomásul vesszük. De az már egészen más, amikor nem csak elfogadom, nem csak tudomásul veszem, hanem öröm tölti el a szívemet, hogy megvalósul. Ahogy itt fogalmazza, én pedig teljes tehetségem szerint az én Istenem háza számára bőségesen szereztem, felsorolja. Aztán azért szabad akaratjuk szerint adának ajándékokat. Vagy még egy harmadik versben így olvassuk, ezen felül, mivel nagy kedvem van az én Istenem házához, ami a kincsem, aranyam, ezüstöm van, oda adom az én Istenem házának szükségére, azok mellett, amelyet szereztem a Szentház építésére. Odaadom a sajátomat, azok mellett. Érezzük ezt a töbletet, amikor már nem csak arról van szó, hogy elfogadom, tudomásul veszem, hanem örömmel tölt el. És nem adok annak helyet, hogy depressziós, meg letargikus legyen a helyzet, mert nem én tehetem meg, mert nem én látszom, mert nem én kezemben van, mert hogy én annyira alkalmas vagyok rá, hanem amikor már tudok annak örülni, hogy nem az a lényeg, hanem az Isten háza. Az Isten háza. Az az igazán lényeg. Aztán a másik nagyon fontos üzenet, hogy amikor az ember így el tudja engedni a dolgokat, és öröm tudja eltölteni a szívét, akkor ennek mindig van egy hatalmas vonzása, buzdítása. Mert amikor ő odaáll, és ezt az egész nép előtt elmondja, hogy amim van, az Isten házának szentelem, mert ez mindent visz, ez mindennél fontosabb, akkor azt látjuk, hogy egyre többen állnak oda, ezredesek, századosok, mindenféle emberek, hogy az, amiük van, azt odaadják, mert az Isten házáról van szó. Nem beszélve arról, hogy itt az eredeti szövegben van egy érdekes meghatározás, érdekes szó az Isten házára. Máshol sehol nincs. Egyedül itt. Amikor azt olvassuk, hogy azután mondta Dávid király az egész gyülekezetnek, im látjátok, hogy egyedül az én fiam Salamon választotta Isten, aki még gyermek, a munka pedig nagy, mert nem emberé lészen az a ház. Itt ez a meghatározás az eredeti szövegben nem kifejezetten templomra utal, hanem egy várra, erődítményre. És ez arra utal vissza, hogy Dávid rátekint a maga által felépített várra, erődítményre. Nem lehet kevesebb az Isten háza, mint az én házam. Nem lehet kevesebb. Sőt, többnek kell lenni, nagyobbnak kell lenni. És amikor ezt úgy megvallja, akkor nagyon sokan mellé állnak.

0: És sokan indulnak meg azon, hogy az Isten háza, az az Isten háza. Nem beszélve arról, hogy szívem mindig úgy kesereg, amikor szerte Kárpátalján látok felújított templomot, és ilyen nagyon elnagyobb van felújítva. Akkor úgy megfogalmazódik bennem, hogy hát hogy lehetséges, Isten házáról van szó. Egy adott település, község, az Isten házát ennyire tartja fontosnak. Ha az Isten népe ennyire tartja fontosnak az Isten házát, akkor a világ mit ért ki belőle? Ha a keresztényeknek ennyire fontos, akkor mennyire fontos az igazán? És sokan nem értették, hogy miért hajtom annak idején annyira, hogy ennek a beregszászi templomnak minden porcikájára oda kell figyeljünk. Miért zavar, amikor az ablak koszos? Miért zavar, amikor egy művirág van? Isten háza, ami önmagában egy misszió, önmagában egy bizonyságtétel. És kié az Isten háza? Az Istené, aki minket hívott ebbe bele. Hát hogy tekintünk mi az Istenre? Mit érdemel az Isten? És itt, amikor Dávid arról beszél, hogy azon felül, amit megszereztem, a sajátomat teszem oda, adom oda, akkor itt erről beszél, hogy mit érdemel az Isten? Mit érdemel? És akkor most lépjünk egy nagyot. Mert van ez a történelmi esemény, ennek a történelmi háttere. Dávid, Salamon, templom. De újszövetség embereként itt már sokkal többről van szó. Az Isten házának, Isten templomának az építéséről van szó. A Szentlélek templomáról van szó. Amikor az Isten munkálkodik, mennyire tudunk Dávid módjára odaállni azok mellé, akik építik a templomot, a Szentlélek templomát. Egyének, családok mellé. Saját templomodra gondolj. Családod templomára gondolj. Mit áldozol? Mit teszel? Mit érdemel? Az Isten a templomodra nézve. És innentől kezdve már sokkal súlyosabbak ezek a kérdések. Mert igen, fontos, hogy gyönyörű legyen a templom, és valóban hálásak lehetünk, hogy olyan takarítója van a templomnak, hogy tényleg gyönyörű. De ez mégiscsak egy földi, ami egyszer el fog múlni, kőkövön nem marad. De a Szentlélek temploma, az marad. Ti vagytok a Szentlélek temploma. Ti alkotjátok, akik ma este is itt vagytok, akik online-ba bekapcsolódtok, ti alkotjátok a Szentlélek templomát. És ezt a Szentlélek templomát online-ba vagy fizikálisan jelen, mit hirdet ez a templom? Templom? Az Isten oda helyezhette az ő nevét? Ott van az ő neve. Jól érzi magát Isten ebben a templomban? Kedves szemei előtt ez a templom. Nem beszélve arról, hogy Dávid a Szentlélek által megkapta, hogy mit, hogyan, sőt a Szent Sátor építésénél konkrétan megkapja Mózes, hogy mit, hogyan építsen. A Szentlélek temploma, azt gondoljuk, hogy ránk van bízva, hogy ahogy mi elgondoljuk a kereszténységet, az a Szentlélek temploma. Nem. A Szentlélek kijelenti, hogy milyennek kell lenni a Szentlélek templomának, ahol az Isten jól érezheti magát, ahol helyet adnak neki, ahol megszólítható vagyok, ahol az ő dicsősége felragyoghat, ahol mások is láthatják azt, hogy ezek valóban Krisztus teste, valóban az a közösség, akinek az Ura, akinek a feje Jézus Krisztus. Hát talán ez a legnagyobb kérdés. Jó, hogyha ott van a vágyakozás, hogy templomot építsünk, alkossunk templomot, de sokkal fontosabb ennél, hogy az Úr maga lehessen ott ebben a templomban. És mindenki a maga helyén, családjában, egyén életében. Minél inkább engedi, hogy Jézus Krisztus jelen legyen, annál inkább szenteltetik meg, és annál inkább funkciójának megfelelően, Isten elképzelésének megfelelően épül, és válik láthatóvá a Szentlélek temploma. És akkor csak utolsó gondolat, az idő repül. Földi templomra nézve, Dávid, és Dávidon keresztül az egész gyülekezet. Aztán megértette azt, hogy ezért a templomért áldozatot kell hozni. Megértette azt, ami az enyém, az minden mellékes, mert tulajdonképpen az Istené, és Istené minden. Ő érdemel mindent. Vajon a Szentlélek templomában mennyire van ott ez az önkéntesség, tiszta szívűség? Önként és tiszta szívvel viszik és adják. Önként, tiszta szívvel. Itt van, Uram, az életem. Használd! Itt van, Uram, az életem. Hadd szépüljön! Itt van az életem, hadd épüljön a Szentlélek temploma. Hát erre hív bennünket. Valóban nem a kőtemplom, de átvitt értelemben hirdet valamit a kőtemplom is. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy fedezzük fel, hogy több van itt a templomnál. Jézus Krisztus által az ő országa, az ő temploma jelent meg, benned és általad. Kívánom, hogy így legyen. Urunk, megvalljuk te előtted azt, hogy sokszor nem gondolunk bele, nem gondolunk rá, hogy mit jelent a te templomod ránk nézve. És megvalljuk előtted, hogy sokszor nem is érezzük annak a szükségét, hogy gondolkodjunk rajta, hogy tegyünk érte. Ahogy ott Izrael népének sem volt elsődleges gondolata, de Dávidon keresztül fontossá vált. Köszönjük, hogy ma este mi rajtunk keresztül akarod fontossá tenni, minket szólítasz meg, és a mi szívünkre helyezed a lélek templomának a szépségét. Egyedül te látod, Urunk, hogy mennyire esetlenek vagyunk mi ebben, és mennyire inkább rombolunk, mint sem építenénk. Bocsáss meg nekünk, és bűnbánattal hadd kiáltsunk hozzád, Urunk, hogy lelked által te eleveníts, te újíts, hogy szívügyünk legyen, hogy tiszta szívvel és önkéntesen tegyük oda azt, amink van a te országod épüléséért, a te templomodért, Urunk. Kérünk, hallgass meg minket. Az Úrért, Atyánk, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen. Istentől megáldott békés estét kívánunk mindenkinek.
1: Tisztelt hallgatóink, Üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal bűnbánat Isten tiszteletet közvetítettünk a Beregszászi Református templomból. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, vezető lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі була передача «Звістка». Ви почули трансляцію богослужіння покаяння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тороцкозі Ференц. Дякуємо за увагу!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostotva, Iodin FM.
1: Klasne Radio.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

Stevie B a freestyle és a dancepop királya, akinek ez a balladája 1990-ben 4 hétig vezette az amerikai slágerlistát, Because I Love You.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
2: Зенешав. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese
2: a Pulzus Rádióban.

0: Benedek Elek, Kondás Jankó, mesélő Hatás Andrea. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl. Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidősebb fiának.
1: Eredj, fiam, az erdőbe, s vágj fát, majd talán megáld valaki.
0: Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurgott róla a verejték. Amint ott kínlódik, izzad, oda megy egy ősz öregember, s mondja neki.
2: Hát te mit kínlódsz, fiam?
1: Én bizony fát vágok, öregapám, talán megáld valaki,
0: mondja az öregember.
2: Hagyd azt a favágást, fiam, eredj haza. Van az apádnak egy szántóföldje, azon a szántóföldön egy diófa. A diófa alatt egy lyuk. Nézzetek bele, majd találtok ott valamit.
0: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ősz öregembertől. Mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csak ugyan. A diófa alatt van egy nagy lyuk. Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamara van. S az a kamara tele van liszttel, szalonnával, s mindenféle jó elemózsiával. Ott mindjárt fölszednek, amit felszedhetnek, viszik haza, s nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a szegény ember a középső fiának.
1: Eredj, fiam, te is az erdőbe! Hát, ha téged is megáld valaki!
0: Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz öregember. Megszólítja a fiút.
2: Ugyan, mit killódol, fiam? Eredj csak haza, van az apádnak egy szántóföldje, a szántóföldjén egy akácfa, az akácfa alatt egy nagy pince, tele van az boros hordókkal.
0: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a szántóföldre, s hát csak ugyan igaza volt az ősz öregembernek. Volt abban a pincében 100 boros hordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól ellátták magukat, aztán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték. Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának.
1: No, Jankó fiam, eredj ki te is az erdőbe, hát ha téged is megáld valaki.
0: Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer mit gondol, mit nem, eldobja a fejszét. Ő bizony többet nem kínlódik. Úgy is van otthon enni, s innivaló elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra húzta, s úgy sütögette a szalonnát. Amint a tűz mellett ül, oda jön az öregember, s kérdi Jankót.
2: Hát te, fiam, mit csinálsz itt?
1: Én bizony, öregapám, szalonnát sütök. Az apám ugyan azért küldött, hogy fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet.
2: Jól teszed, édes fiam, ne is kínlódjál. Nesze, adok neked egy pálcát, ennek még hasznát veheted.
1: Hát ezzel ugyan bizony mit csináljak?
0: Kérdezte Jankó.
2: Ej, fiam, csak jól vigyázz erre a pálcára, mert ez olyan pálca, hogy egy suhintásra agyonüthetsz vele, akár egy regement katonát.
0: Hazamegy Jankó, otthon a fejszét nagymérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet nem kínlódik, ne küldje az erdőbe. Megharagudott a szegény ember.
1: Mit beszélsz, te macskabéka, te? Az én házamnál én parancsolok. Ha nem akarsz dolgozni, ki a házamból? Fel is út, le is út. Jól van,
0: mondta Jankó.
1: Ne haragudjék, édesapám. Elmegyek, ha úgy kívánja.
0: Azzal elindult világgá. Nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát. Megy, mendegél hetet-hét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király városába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb. Arra fölment, Elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király, lemegy hozzá, s kérdi.
1: Hát te ki vagy, fiam?
2: Én az, aki,
0: mondta Jankó nagy hegykén.
1: Hol lakol?
2: Ingben, s nadrágban,
0: felelt Jankó.
1: Hogy hívnak?
2: Jankónak.
1: Hát mit keresel a szeméten?
2: Szolgálatot, felséges királyom.
1: Na bizony, ha szolgálatot. Állj be hozzám, megfogadlak kondásnak.
0: Még jól meg sem nyugodhatott Jankó. Kezére adtak 100 darab disznót. Azt mondta neki a király.
1: No, Jankó, itt van 100 darab disznó. Hanem azt megmondom neked, nehogy az ólomerdőbe hajtsd, mert szörnyű halának halálával halsz meg.
0: Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani. Egyenesen az ólomerdőbe hajtotta a disznókat. Hadd lám, mi van ott. Bemegy az ólomerdőbe, a disznókat ott elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa alá, tüzet rakott, volt egy darabka szalonnája, s elkezdte sütni. Hát egyszer jön nagy dérrel, durral a hétfejű sárkány. Nagyot kiált.
1: Hé, emberizink! Hogy mered pusztítani az én erdőmet?
0: Azt mondja Jankó.
1: Ne veszekedjék, Kend, hanem üljön ide a tűz mellé. Süssön szalonnát, Kend is. De ilyen-olyan teremtette! Majd sütök én neked szalonnát!
0: S neki szaladt Jankónak, kitátotta mind a 7 száját, hogy szerte szaggassa.
2: Úgy ám, mondta Jankó, hiszen mindjárt becsületre tanítlak én.
0: Olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszerében leszakadt mind a 7 feje. Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, s a 7. egy nagy kulcsot talált.
2: Hiszen, ha itt kulcs van, mondja Jankó magában, akkor itt valahol ház is van.
0: Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra. Még egy jó hajításnyira sem ment, hát előtte áll egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen belé talál a vár kapujába. Kinyitja, bemegy, végig sétál a szobákon. Az egyikben talál egy ólombokrétát, s azt mindjárt a kalapjára tűzi. Aztán kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát abban egy ólomparipa lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa.
2: Isten hozott, kondás Jankó! Édes gazdám, üss rám a pálcáddal, s bizony nem bánod meg!
0: Jankó szépen meglegyinti a lófarát, s abban a pillanatban kiugrik a kútból.
2: Köszönöm, kondás Jankó, hogy megszabadítottál! Nesze! Itt van a kantárom! Tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázincsd meg! De addig el ne menj innét, csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát, akkorát, hogy egy dióba beférjen, s azt tedd a fülembe.
0: Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót beledugta a ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán tovább megy, jár, kell az udvaron, betéved a disznóolba. Hát ott van 100 darab disznó, a király régi kondásával. A 7 fejű sárkány zárta ide. Kieresztette a kondást s a disznókat, aztán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt méretett a kondásnak, s azt mondta neki.
1: Eredj, öcsém, Isten hírével, amerre a szemed lát!
0: Elmegy a kondás nagy örömmel, Jankó meg a 100 darab disznót kitereli a várból az erdőbe, a másik 100-hoz csapja, s úgy hajtotta haza a 200 disznót. A király már kint állt az ajtóban, úgy várta Jankót, s olvasta egyenként a disznókat, hadd lám, hogy vagy egy, nem veszette el.
1: Dehogy veszett,
0: 200 volt a 100 helyett. Örült is a király, de nagyon, s mondta nagy örömében Jankónak.
1: No, fiam, megengedem, hogy az inasokkal vacsorálj. Nem eszem én senki fiával,
0: mondta Jankó.
1: Adják külön az én vacsorámat.
0: Jól van, kiadják neki a vacsorát külön. Hanem a legidősebb királykisasszony Észrevette az ólombokrétát. Oda sompolygott Jankóhoz, s kérte szépen.
1: Jankó, add nekem ezt a bokrétát. Nem adom én,
0: mondta Jankó.
1: Szerezzen magának a kisasszony.
0: De addig kért, addig könyörgött, s olyan szépen, hogy Jankó mégis odaadta a bokrétát. Másnap, mikor Jankó kieresztette a disznókat, a király erősen meghagyta neki, nehogy az ezüst erdőbe menjen. De beszélhetett a király. Jankó egyenest az ezüst erdőbe hajtotta a disznókat. Ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik. Leült egy ezüst fa alá, szalonnát vett elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön a 14 fejű sárkány, s rá kiált nagy mérgesen.
1: Hogy mersz az erdőmben járni? Most vége az életednek!
0: Jankó ennek is eleget mondott a szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé. Jobb, ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett. Jankónak rontott.
1: Na, ilyen-olyan adta! Majd eszem én veled szalonnát!
0: De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy oda legyintett a pálcájával, hogy a sárkánynak mind a 14 feje leesett. Akkor aztán rendre nézte mind a 14 fejet, hát ha itt is talál valamit. Azám talált is egy ezüst kulcsot.
1: No, ez bizonyosan az ezüstvár kulcsa lesz,
0: mondja Jankó magában, s elindult, hogy megkeresse az ezüstvárat. Megy, mendegél, erre, arra, s egyszerre csak rátalál az ezüstvárra. Próbálja a kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a szobákat, egy asztalon talál egy ezüst bokrétát, a kalapjába dugja. Aztán kiment az udvarra, ennek is a közepén volt egy kút. Belenéz, s hát egy ezüst paripa lóg fejjel lefelé. Megszólal az ezüst paripa is.
1: Isten hozott Kondás Jankó, kedves gazdám! Üss rám a pálcáddal, bizony nem bánod meg!
0: Jankó ráütött az ezüst lófarára, a ló egyszeribe kiugrott, s nekiadta a kantárát. Azt mondta az ezüst paripa.
2: Vigyázz jól erre a kantárra, s ha szükséged lesz rám, csak rázincsd meg! Van itt egy udvari szabó, avval csináltass magadnak egy ezüst ruhát, de olyant, hogy egy dióba beleférjen, s azt a diót dugd a fülembe.
0: Úgy tett Jankó, ahogy a paripa tanácsolta. Aztán benézett a disznóolba, s hát ott is volt 100 disznó a kondással. Ez is a királyé volt. Kieresztette ezt a 100 disznót is. A kondásnak méretett egy kád ezüstpénzt, s elküldte, hadd menjen, amerre a szeme lát. Ő pedig a 100 disznót kiterelte az erdőbe, s estére 300 disznót hajtott haza. A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót. Számlálta egyenként a disznókat,

0: Add nekem az ezüst bokrétádat.
1: Nem adom én,
0: mondotta Jankó.
1: Szerezzen a kisasszony, ha ezüst bokréta kell.
0: De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odaadta. Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznócsordát, s a király most azt mondta neki, hogy minden üvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert ott hagyja a fogát. Hiszen majd meglátom, gondolta magában Jankó, s egyenesen az aranyerdőbe hajtotta a disznókat. No, ott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben, s az ezüsterdőben. Csak hogy az aranyerdőben 24 fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a 24 fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a várkútjában aranyszőrű paripát, s az aranykantárt adott neki. Ott is talált 100 disznót, azt is kiterelte a várból, s estére 400 disznót hajtott haza. Hely, uram, teremtőm, megörült a király, mondta Jankónak.
1: Na, Jankó fiam, megengedem, hogy este velünk vacsorázz. Nem vacsorázom én senkivel, felséges királyom. Adják az én vacsorámat külön.
0: Kiadják a vacsoráját külön. De a kicsi király kisasszony meglátta kalapjában az aranybokrétát. Jankóhoz ment, elkezdte cirókálni, morókálni, s Jankó egy szóval sem mondotta, hogy nem adja oda. Kivette a kalapjából a bokrétát, s szépen a kicsi király kisasszony kezébe tette. Negyed nap, amikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a király kihirdettette az egész országban, hogy férhez akarja adni a 3 leányát. Egy magas fának a tetejére kitűzetett 3 bokrétát, s kihirdették, hogy azé a 3 legényé a 3 király kisasszony, aki a lovával felugrat, s a bokrétát lekapja. No, jöttek is mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények szerencsét próbálni. De a fának fele magasságára sem tudott egy sem ugratni. Hiszen majd felugratok én, gondolta magában Jankó. Megrázta az ólomkantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa. Felöltötte az ólomruhát, bevágtat a király udvarába, s egy ugrásra lekapja a legidősebb király kisasszony bokrétáját. Bezzeg örült a legidősebb király kisasszony, hogy neki már van mátkája. De nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a sebes szél. Akkor megrázindotta az ezüst kantárt, s jött az ezüst paripa. Másodszor is bevágtatott a király udvarába, s egy ugrással lekapta a középső király kisasszony bokrétáját. Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy szomorúság is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől, mintha a föld nyelte volna el. Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a király udvarában, de most aranyszőrű paripán. Egy ugrással lekapta a kicsi király kisasszony bokrétáját, azzal hopp, elnyargalt. Bezzeg volt sírás rívás, sírt a 3 király kisasszony, mint a záporeső. Lám, mind a 3 bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta, sem vőlegény. Azt mondta a király.
1: Ne sírjatok, édes leányaim! Van itt az udvarban királyfi, s herceg, elég! Válasszatok közülük kedvetek szerint valót! Nesztek! Adok nektek egy-egy aranyalmát! Dobjátok annak, akinek tetszik! Az lesz az uratok!
0: A két idősebb király kisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt odadobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi király kisasszony nem dobta senkinek.
1: Hát mit akarsz?
0: Kérdezte a király nagy mérgesen.
1: Talán bizony több legényt hívassak?
0: Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én az aranyalmát dobnám. Előhívatják mind az udvarbéli legényeket, de egynek sem dobta az aranyalmát a kicsi király kisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük.
1: Hívjátok elő Kondás Jankót!
0: Kiáltott a király. Szaladnak az inasok Kondás Jankóért, mondják, hogy hívatja a király. De Jankó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert nem állít a király.

0: mert ő a disznókat nem hagyja őrizetlen. Mit volt, mit nem tenni? Küldött a király 400 embert a 400 disznó mellé. Akkor aztán Kondás Jankó megrázintotta az aranykantárt, felöltözött aranyruhába, s aranyszőrű paripán bevágtatott a király udvarába. Ott volt a kalapjában a három király kisasszony három bokrétája is. Itt vagyok, felséges királyom! Jelentette magát Kondás Jankó. De abban a pillanatban már repült is az aranyalma Jankó felé.
1: No, Jankó!
0: Mondotta a király.
1: Országot, világot bejártam, de még hozzád hasonlatos legényt nem láttam. Isten neki, neked adom a leányomat, s vele az egész királyságomat.
0: Egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot. Volt helyehúja, lakodalom, amilyen még nem volt sem ezen, sem a más világon. Itt a vége, fuss el véle!

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.